akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz szem.